0: festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Tvej
0: český festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Festák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

Radio Stage. Poctivej český festák. Rock Radio Stage. Český festák. Rock Radio Stage. Tak. Rock Radio Stage. Radio Stage.